0: kivégzően támogatom, hogy bármikor már teszélít a kénkat. No, mi a bele? A fejte gyövete, Szaudi, bárkom beszélni, a húza, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzni a támadban, hogy ő bármilyen mártas érítettünk. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Saudi, Bakumbel színén, a Húza, vagy kinni viszont.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.